Tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang kuta tadim bitang ku